A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten teljes erővel működhet a Paksi atomerőmű, már megkóstolható az ország tortája, tetőzik a hőség, Demeter Dia vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a Paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíbor fehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
2: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkababot, timut borsot, kakufő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
1: Nem segített a nyári kapás növények állapotán az eső. A Hungaromet elemzése szerint a növények a növényszáradás, kényszerérés fázisában vannak. Betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Nem hagyják veszni a halas tavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halas tavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Túlnyomóan napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhő képződés, itt záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a Dunántúlon heves viharok is lehetnek. A nyugatias szél sokfelé lesz élénk, erős, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben lesz naposabb az idő, itt magasabb lesz majd a hőmérséklet is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Tartsunk mértéket a rágózásban. Festik a korlátot a Balatoni úti felüljárón. 42 iskolát újít fel a tankerületi központ. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumizással is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak korábban elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
3: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részecske kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet beszélni. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
2: Folytatódik a Balatoni úti felüljáró felújítása. Korábban a felüljáró nyugati oldalán korszerűsítették a rézsűkúpot, valamint a dilatáció melletti burkolatot is újra aszfaltozták. Most pedig a korlátok újulnak meg. Erről számolt be a közösségi oldalán a város alpolgármestere. Bali Zoltán posztja szerint a munkálatok során a déli oldalon 218, az északi oldalon pedig 123 korlát elemet újítanak fel. Az északi oldalon azért kevesebb elem érintett, mert a Magyar Közút az átadás előtti években már megkezdte a korlátok festését, azonban a munkát nem fejezte be. A korlátelemeket először gépi és kézi módszerrel is megtisztítják, majd rozsdagátló alapozást kapnak. Ezt követően fekete és fehér fedőréteggel festik le őket. A felújítás mindkét oldalon egy-egy lépcső feljáró korlátjára is kiterjed. A felüljárón naponta nagyjából 33 ezer autós halad át, ezért fontos a folyamatos karbantartása. Felújítást végeznek a zalaegerszegi iskolákban. A tankerületi központ 42 intézményében egész nyáron zajlanak a kisebb-nagyobb munkálatok. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A belvárosi Dózsa György két tannyelvű általános iskolában például több tanteremben is felújították a padlót, emellett a falakat és az oldalszárnyas falitáblákat is lefestették. A többi iskolában pedig egyebek mellett padlót cserélnek, új bútorokat vesznek és felújítják a kazánházakat. A munkálatokra összesen 120 millió forintot költ a tankerület. Ezt mondta Kajári Attila, a zalaegerszegi tankerületi központ igazgatója. Augusztus végéig tartanak a zalaszabari Erzsébet táborok. Ez a helyszín azért különleges, mert itt beteg és gyógyuló gyermekeket fogadnak, akik 6 napos, 5 éjszakás turnusokban vehetnek részt teljes ellátás mellett. A szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány tájékoztatása szerint a zalaszabari táborban a résztvevők nem csak folyamatos egészségügyi ellátásban részesülnek, hanem olyan élményterápiás programokban is, amelyek a kikapcsolódás mellett a rehabilitációt és a lelki feltöltődést is segítik. A nyári hétvégéken pedig családi gyógyító táborokat is szerveznek. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
4: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyésse a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
2: Befejeződött a közműrekonstrukció a Szilágyi Erzsébet utcában. A beruházás sorozat még tavaly a nyugati városrész optikai hálózatának fejlesztésével kezdődött. Ezután következett az utcában a szennyvíz és ivóvíz hálózat felújítása, amelynek során csaknem 500 folyóméternyi vezetéket cseréltek ki. Év elején pedig a csatorna hálózatot is teljesen átalakították. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. Miután a szakemberek elkészültek a föld alatti munkákkal, a föld felett is dolgoztak, a teljes útpályát leaszfaltozták és a járdát is korszerűsítették. Emellett az út mindkét oldalán új szegélysort építettek ki, és a csapadékvíz elvezetését is megoldották. A beruházásnak köszönhetően biztonságosabbá és komfortosabbá vált a közlekedés a Szilágyi Erzsébet utcában. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
5: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
2: Halálos baleset történt a Gyesef hálózatán Zalaegerszeg és Zalaszent Iván között. Kedden délután a Zalaegerszegről Celldömölkre tartó Göcse Intercity elütött egy embert. A baleset miatt Zalaegerszeg és Zalaszent Iván között pótlóbusszal lehetett utazni. A Zala vármegyei katasztrófavédők tájékoztatása szerint a járaton 12 utas és 3 fős személyzet tartózkodott. Ők a vonaton várták meg, amíg a mentesítő járat értük nem ment. Pál Tóth Evelin, a Zala vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta az AOL-t, hogy egy férfi volt a gázolás áldozata, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség a haláleset ügyében közigazgatási hatósági eljárást indított. Az idegen kezűséget pedig kizárták, vagyis a férfi önként lépett a vonat elé. Tömeges közösségi járvány alakult ki egy zalavármegyei hotelben. 50 vendég és 4 dolgozó betegedett meg, 3 embert kórházban ápoltak. Ez derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ múlt heti járványügyi tájékoztatójából. Eszerint az érintetteknél elsősorban hányás és hasmenés jelentkezett. A panaszok rövid idő alatt megszűntek, és a betegek többsége nem igényelt orvosi ellátást. A hatóság tájékoztatása szerint az illetékes járási hivatal népegészségügyi osztálya próbálta kideríteni, hogy mi okozta a megbetegedéseket. Bár egy esetben a kalicivírus okozta fertőzést mutattak ki, de elképzelhető, hogy valamilyen étel miatt lettek rosszul a vendégek és a dolgozók. Írja az Egerszegi Hírek. Reklámújságokat lopnak Gyenesdiáson. Az elmúlt hetekben többször is előfordult a nagyközségben, hogy a reklámanyagokat kihordó munkatársak egy-egy helyen ideiglenesen leteszik a szórólapokkal teli csomagokat, valaki pedig elviszi azokat. Most a Szőke utcában tűnt el egy ilyen csomag. Erről számolt be az önkormányzat a közösségi oldalán. A Poszt szerint egyetlen táskában több száz darab hirdetési újság és reklámanyag található, amelyek nyomdai előállítása jelentős költséget jelent, vagyis nem néhány újságról van szó. Így az anyagi kár is nagy. Ráadásul ez lopásnak számít, aminek büntetőjogi következményei is lehetnek. Ezért arra kérik a helyieket, hogyha tudnak valamit az eltűnt csomagról, akkor azt jelezzék az önkormányzatnak. Kiváló a vízminőség a gyenesdiási strandokon. Legalábbis ez derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb méréseiből, amelynek adatait a város közösségi oldalán tették közzé. Napközben már csak 27-29 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat helyenként erős széllökések és akár jégeső is kísérheti. A front mögött északnyugatira fordul, és megerősödik a szél. Az éjszakák is frissebbek lesznek 15-17 fok körüli minimumokkal.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 21-e van péntek, és a legjobb zenéket hozom egészen délig, így a hosszú hétvégén, mert hogy a mai napon se kell a szerencséseknek dolgozni, jönnek a legjobb zenék. Jerry Halliwell és a Look At Me biztos, hogy szólni fog, na meg a No Doubt, a Hey Baby-vel kezdjük az órát.
1: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt Jerry Halliwell és a Look At Me. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 21-e van péntek, a névnaposok a Sámuelek és a Hajnák, Isten értesse az ünnepelteket. 1965-ben a labdarúgás történetének első cseréje történt meg ezen a napon, mert hogy addig az a 11 játékos volt pályán, aki valóban a pályán volt és nem lehetett cserélni, csak sérülés esetén. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább a folytatásba, Ed Sheeran érkezik, méghozzá Bad Habits-el ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kowalski meg a Vega Horváth Tamással az oldalukon. A fehér hullóval ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan hozom majd a mai reggel témáit, de addig is egy kicsi szünet, és utána a legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a rapindítást. Robbie Williams fogja a hangulatot főrázni majd így korán reggel a hírek után a Rock DJ-vel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Már kóstolható a Magyarország tortája. Díszterem a Mindszenty iskola régi tornaterméből. Zalai kórházak az érintők programban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 21-e van, péntek. Már megkóstolható Magyarország tortája, a bíborfehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
2: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak. Közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga palackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkababot, timutborsot, kakukkfű és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
1: Díszterem lesz a Mindszenty József iskola régi tornaterméből. A 300 fős termet új tűzvédelmi rendszerrel és légtechnikai berendezésekkel látják el. Az épülő színpad pedig balettszőnyeget, vetítővásznat, valamint fény- és hangtechnikát kap. Utóbbiakat díszes burkolat takarja el, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Bár a teremben az iskola rendezvényeit tartják meg, de elképzelhető, hogy az alsós gyerekeknek a jövőben is itt lesz a testnevelés órájuk. Ezt mondta a médiacentrumnak Tóth Gábor, az iskola igazgatója. Az átépítési munkálatok várhatóan a tanév kezdése befejeződnek. Önkéntes babasimogatókat várnak a zalai kórházakban. Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Keszthely is csatlakozott az érintők elnevezésű programhoz. Ennek az a célja, hogy a kórházban maradt kisbabák számára is biztosított legyen az érintés és emberi közelség. Így önkénteseket várnak, akik babusgatják, simogatják, ölbe veszik a babákat. Írja az AOL. A program nem egyszeri alkalomra szól. Olyan embereket keresnek, akik a kiválasztást és a szükséges felkészítést követően hosszabb távon rendszeresen tudnak időt szánni a kórházban lévő csecsemőkre. A jelentkezés már elindult. Az érdeklődők nem közvetlenül a kórházaknál, hanem az érintők programon keresztül iratkozhatnak fel segíteni. Változékonyabbra fordul az idő térségünkben. A nagy hőség mérséklődik, de továbbra is nyárias marad az idő. Napközben 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A napsütés mellett többször erősebben megnövekedhet a felhőzet. Helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A szél időnként megélénkülhet, zivatarok közelében pedig erős széllökések is lehetnek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire, és a visszatérek. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után a Faith No More-ral foglalkozunk, akik 2027-ben újra színpadra lépnek, úgyhogy hosszú idő után jönnek majd a részletek, 8 óra után pedig Hollywoodba látogatunk el, ahol Britney odaszúrt Madonnának, ugyanis parkolópályára tette a projektjét, a sportrovatba pedig Rodri Barcelonába való igazolása lesz terítéken.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk utána pedig a nap első témája érkezik, ugyanis 2027-ben visszatér a színpadra a Faith No More, ezzel foglalkozunk 7 óra után. No meg, a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem George Michael, és hozza a Freedomot.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szegedszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megélénkült a hazai turizmus. Fókuszban a Szaturnusz bolygó. Újra körbe lehet járni a Gébárdi tavat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A június és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
2: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: Távcsöves bemutatót tart ma és holnap a Vega Csillagászati Egyesület. A csillagleseken a Holdat, a Vénuszt, a csillagképeket és a csillagokat figyelhetik meg a résztvevők, írja az Egerszegi Hírek. Ma este az Apácai csillaglesőnél tartanak bemutatót. Aki pedig kellően kitartó, akár a Szaturnusz bolygót is megpillanthatja. Holnap pedig a Csácsi-hegyi kápolnánál várják az érdeklődőket. A programon szintén a Hold, a Vénusz és a csillagképek megfigyelésére lesz lehetőség. Borult idő esetén vetített képes előadással készülnek a kápolnában. Befejeződtek a helyreállítási munkálatok a Gébárdi tónál. A rendkívül alacsony vízállás miatt a híd szerkezetében tartószerkezeti probléma alakult ki, ezért múlt héten lezárták az átkelőt, hogy felújítsák azt. A munkálatok ideje alatt pedig a tavat nem lehetett körbejárni. Kedden azonban végeztek a szakemberek, így újra megnyitották a hidat. Olvasható a város közösségi oldalán. Rengeteg illegális hulladék kerül a zalai erdőkbe. Építési törmeléket, gumiabroncsokat, autóroncsokat és veszélyes anyagokat is találtak már a fák között a Zalaerdő ZRT munkatársai, akik az elmúlt 6 évben több mint 126 tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze, írja a Zalakocka. Megszűnik a kánikulai meleg térségünkben. Ma még 30 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. A napsütés mellett azonban már több felhő jelenhet meg az égen. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Nem mindenhol lesz csapadék, ezért hosszabb száraz időszakokra is számíthatunk. A következő napokban tovább mérséklődik majd a nappali felmelegedés. A hétvégén kellemes, 27-28 fok körüli nyári idő valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Újra színpadron, együtt a Faith No More, méghozzá 2027-ben fog majd ez megtörténni, ezt vizsgáljuk meg ebben az órában. Szép napot, szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 21-e van péntek, elmúlt hét, és természetesen a legjobb zenéket is hozom. Itt lesz velem George Michael a Freedom-mal, a kezdés pedig a Gorillazé.
0: Best

Best FM a legjobb zenék több mint egy évtizednyi koncertszünet után hivatalosan is bejelentette a visszatérését a Faith No More. A legendás alternatív metal funk rock együttes ezzel pontot tett az évek óta tartogató találgatások és elhalasztott újra egyesülési tervek végére. A zenekar 2027. januárjában és februárban ad koncertsorozatot Ausztráliában és Új-Zélandon a System on Down társaságába. A korábban tervezett visszatérést a világjárvány hiúsította meg, és most 2027-ben úgy néz ki, hogy ez lesz az egyik legjobban várt nemzetközi rock eseménye. És a legjobb zenéket pedig hozom, egy másik alternatív rock együttes itt lesz velem a folytatásban, az Oasis a Wonderwall-lal, a folytatás viszont Michael Gray-é, ez a The Weeknd most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, Fábián, Juli és Zuhakkár közöse volt ez a Like a Child. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Elrepülünk majd Miami-ba méghozzá Will Smith segítségével, ugyanis ezzel megyünk majd tovább a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elindult a roham az albérletek után. Nyáron sem szünetel a mozgás receptre program. Elkészült a Pacsai strandhoz vezető út felújítása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta el rádiónknak Klincmájer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
1: Nyáron is megtartották a mozgás receptre program foglalkozásait a József Attila Városi Tagkönyvtár klimatizált termében. Itt ízületkímélő tornán vehetnek részt a szépkorúak, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Csak a nyári hónapokban voltak itt a foglalkozások. Októbertől a TIC székházban folytatják a mozgásórákat, amelyeken bárki részt vehet. Zalaegerszeg tavaly júniusban csatlakozott a mozgás receptre programhoz, amelynek az a lényege, hogy a házi orvosok receptre írhatják fel a mozgást a pácienseknek, akik egy előre meghatározott időpontban ingyenesen vagy kedvezményes áron mozoghatnak az önkormányzati létesítményekben, például az uszodában vagy a programban résztvevő helyszíneken. Felújították a Pacsai strandhoz vezető utat. A korszerűsítés során a patak feletti híd korlátszerkezete is elkészült, a szükséges jelzőtáblákkal együtt. Ezzel lezárult a beruházás látványos fizikai része. Erről számolt be a közösségi oldalán Kelemen Tamás, Pacsa polgármestere, aki hozzátette azt is, hogy azért volt szükség a felújításra, mert a strandhoz vezető utat a horgászok, a motoros találkozóra érkezők, a mezőgazdasági vállalkozók és a strandolók egyaránt használják, írja az AOL. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabbra fordul az idő térségünkben. A nagy hőség mérséklődik, de továbbra is nyárias marad az idő. Napközben 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A napsütés mellett többször erősebben megnövekedhet a felhőzet. A szél időnként megélénkülhet, zivatarok közelében pedig erős széllökések is lehetnek. A következő napokban a napsütés mellett időnként újabb záporokra is számítani lehet.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Quest FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 21-e van péntek, a névnaposok a Sámuelek és a Hajnák, Isten értesse őket, 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből, méghozzá itt lesz velem 8 óra után Britney és Madonna beefje, ugyanis parkoló pályára tette Britney Madonna projektjét Hollywoodban, de hogy hogyan, azt is el fogom árulni, és természetesen sportrovat is lesz méghozzá 9 óra után, Rodrival foglalkozunk, aki Manchester Cityben volt idáig, most pedig a Barcelonánál folytatja, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, és ebből az órából van még hátra bőven, úgyhogy Néjól érkezik majd a Sexy Love-val, most viszont DJ

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig Britneyvel és Madonnával foglalkozunk, akik most nézeteltérésbe kerültek egymással, mert hogy Hollywoodban parkolópályára került Madonna projektje Britney miatt. Úgyhogy ennek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Visszarepülünk majd a 90-es évek felejthetetlen slágerei közé, méghozzá Simply Red segítségével, ugyanis a vörösök az In That Lot of Love-ot hozzák majd a következő órába.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Már kóstolható a Magyarország tortája. Díszterem a Mindszenty iskola régi tornaterméből. Zalai kórházak az érintők programban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 21-e van, péntek. Már megkóstolható Magyarország tortája, a bíborfehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdei Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
2: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak. Közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkababot, timut borsot, a kakufő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában meg.
1: Díszterem lesz a Mindszenty József iskola régi tornaterméből. A 300 fős termet új tűzvédelmi rendszerrel és légtechnikai berendezésekkel látják el. Az épülő színpad pedig balettszőnyeget, vetítővásznat, valamint fény- és hangtechnikát kap. Utóbbiakat díszes burkolat takarja el, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Bár a teremben az iskola rendezvényeit tartják meg, de elképzelhető, hogy az alsós gyerekeknek a jövőben is itt lesz a testnevelés órájuk. Ezt mondta a médiacentrumnak Tóth Gábor, az iskola igazgatója. Az átépítési munkálatok várhatóan a tanév kezdése befejeződnek. Önkéntes babasimogatókat várnak a zalai kórházakban. Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Keszthe is csatlakozott az érintők elnevezésű programhoz. Ennek az a célja, hogy a kórházban maradt kisbabák számára is biztosított legyen az érintés és emberi közelség. Így önkénteseket várnak, akik babusgatják, simogatják, ölbe veszik a babákat. Írja az AOL. A program nem egyszeri alkalomra szól. Olyan embereket keresnek, akik a kiválasztást és a szükséges felkészítést követően hosszabb távon rendszeresen tudnak időt szánni a kórházban lévő csecsemőkre. A jelentkezés már elindult. Az érdeklődők nem közvetlenül a kórházaknál, hanem az érintők programon keresztül iratkozhatnak fel segíteni. Változékonyabbra fordul az idő térségünkben. A nagy hőség mérséklődik, de továbbra is nyárias marad az idő. Napközben 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A napsütés mellett többször erősebben megnövekedhet a felhőzet. Helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A szél időnként megélénkülhet, zivatarok közelében pedig erős széllökések is lehetnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 21-e péntek van, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a hosszú hétvége második napja, és hát a második óra témája pedig nem más, mint Madonna és Britney beefje. Hollywoodba jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk az House of Glass felvételével, ez a Disco Down.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, irány Hollywood, és jön Madonna, akinek egyébként ma van a születésnapja, Isten értesse a pop díváját, és jön egy másik díva is mellé, Britney, aki úgy néz ki, hogy a Madonna filmet parkoló pályára tette a saját filmjével, ugyanis a Woman in Me című memoárjának film adaptációja zöld utat kapott, Madonnáé pedig egy helyben topog, nem akarják megcsinálni az életrajzi filmet, ezt azzal indokolják egyébként, hogy az énekesnő, mármint Britney Spears sokkal aktuálisabb a közönség számára, a hírnév, a szívfájdalom, a családi árulás, valamint a túlélés, ezek mind a tökéletes receptet kínálják egy olyan produkcióhoz, ami garantált kassza siker lesz majd. Madonnánál pedig hát rengeteg munka, mert most már tudjuk, hogy lassan 2 éve dolgozik a forgatókönyvön, kiválasztotta a filmszereplőket, és meg is állapodott az Universal stúdióval, de végül nem hajlandóak finanszírozni a filmet, úgyhogy úgy néz ki, hogy Britney kicsit félretette a Madonnát, úgyhogy nem tudom, hogy ebből lesz-e majd személyes beef is egymás ellen, ki fog derülni, ez majd a jövő elhozza, én pedig a legjobb zenéket hozom most az Ébredés és a Napindítás mellé. Itt lesz velem a Too Black és a Waves of Love, na meg a Cutting Crows dala, ugyanis a folytatás az övéké, az Actively in Love-val.

0: Best FM a legjobb zenék enigmával ébredhettünk. Szép reggelt mindenkinek. Augusztus 21-e van péntek, a névnaposok a Sámuelek és a Hajnák, Isten értesse őket. 1965-ben pedig ezen a napon történt meg a labdarúgás történetének első cseréje, tehát hivatalosan sérülés nélkül is le lehetett cserélni egy játékost, és a legjobb zenékkel pedig érkezek még ebbe az órában, mert hogy még van hátra bőven, csak egy rövid szünetet tartunk, aztán érkezik majd a hírek után Michael Jackson a pop királya a Remember Time-mal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szlágerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megélénkült a hazai turizmus. Fókuszban a Szaturnusz bolygó. Újra körbe lehet járni a Gévárdi tavat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A június és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
2: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: Távcsöves bemutatót tart ma és holnap a Vega Csillagászati Egyesület. A csillagleseken a Holdat, a Vénuszt, a csillagképeket és a csillagokat figyelhetik meg a résztvevők, írja az Egerszegi Hírek. Ma este az Apácai csillaglesőnél tartanak bemutatót. Aki pedig kellően kitartó, akár a Szaturnusz bolygót is megpillanthatja. Holnap pedig a Csácsi-hegyi kápolnánál várják az érdeklődőket. A programon szintén a Hold, a Vénusz és a csillagképek megfigyelésére lesz lehetőség. Borult idő esetén vetített képes előadással készülnek a kápolnában. Befejeződtek a helyreállítási munkálatok a Gébárdi tónál. A rendkívül alacsony vízállás miatt a híd szerkezetében tartószerkezeti probléma alakult ki, ezért múlt héten lezárták az átkelőt, hogy felújítsák azt. A munkálatok ideje alatt pedig a tavat nem lehetett körbejárni. Kedden azonban végeztek a szakemberek, így újra megnyitották a hidat. Olvasható a város közösségi oldalán. Rengeteg illegális hulladék kerül az alai erdőkbe. Építési törmeléket, gumiabroncsokat, autóroncsokat és veszélyes anyagokat is találtak már a fák között az Alaerdő ZRT munkatársai, akik az elmúlt 6 évben több mint 126 tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze, írja az Alakocka. Megszűnik a kánikulai meleg térségünkben. Ma még 30 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. A napsütés mellett azonban már több felhő jelenhet meg az égen. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Nem mindenhol lesz csapadék, ezért hosszabb száraz időszakokra is számíthatunk. A következő napokban tovább mérséklődik majd a nappali felmelegedés. A hétvégén kellemes, 27-28 fok körüli nyári idő valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Alexandra Brooke és a Bad Boys, méghozzá Florhajdával közösen varázsolt el minket, a következő órában pedig elvarázsol minket a sportrovat, ugyanis a nyári átigazolások egyik hatalmas meglepetése jön, méghozzá az, hogy a Manchester City egykori sztárja Rodri a Barcelonánál folytatja, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, viszont van még hátra ebből az órából, úgyhogy itt lesz velem a TNT, az Ébren álmodunkkal majd hamarosan, na meg Britney, ugyanis a Crazy-vel megyünk tovább most itt a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után pedig sport, méghozzá az átigazolási szezon egyik hatalmas meglepetése került terítékre. Az, hogy a Manchester City egykori sztárja, aranylabdása Rodri a Barcelonánál folytatja, úgyhogy jönnek a legjobb zenék is, emellé természetesen, amik sokkal nagyobb arányban tartalmazzák majd a következő órát, ne tessék aggódni, azok se maradnak ki a szórakozás, akik nem szeretik a focit, méghozzá majd a Spin Doctorsnak köszönhetően a Two Princess-szel érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elindult a roham az albérletek után. Nyáron sem szünetel a mozgás receptre program. Elkészült a Pacsai strandhoz vezető út felújítása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilabbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta el rádiónknak Klincmájer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
1: Nyáron is megtartották a mozgás receptre program foglalkozásait a József Attila Városi Tagkönyvtár klimatizált termében. Itt ízületkímélő tornán vehetnek részt a szépkorúak, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Csak a nyári hónapokban voltak itt a foglalkozások. Októbertől a TIC székházban folytatják a mozgásórákat, amelyeken bárki részt vehet. Zalaegerszeg tavaly júniusban csatlakozott a mozgás receptre programhoz, amelynek az a lényege, hogy a házi orvosok receptre írhatják fel a mozgást a pácienseknek, akik egy előre meghatározott időpontban ingyenesen vagy kedvezményes áron mozoghatnak az önkormányzati létesítményekben, például az uszodában vagy a programban résztvevő helyszíneken. Felújították a Pacsai strandhoz vezető utat. A korszerűsítés során a patak feletti híd korlátszerkezete is elkészült, a szükséges jelzőtáblákkal együtt. Ezzel lezárult a beruházás látványos fizikai része. Erről számolt be a közösségi oldalán Kelemen Tamás, Pacsa polgármestere, aki hozzátette azt is, hogy azért volt szükség a felújításra, mert a strandhoz vezető utat a horgászok, a motoros találkozóra érkezők, a mezőgazdasági vállalkozók és a strandolók egyaránt használják, írja az AOL. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabbra fordul az idő térségünkben. A nagy hőség mérséklődik, de továbbra is nyárias marad az idő. Napközben 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A napsütés mellett többször erősebben megnövekedhet a felhőzet. A szél időnként megélénkülhet, zivatarok közelében pedig erős széllökések is lehetnek. A következő napokban a napsütés mellett időnként újabb záporokra is számítani lehet.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Na meg a sportrovat, az átigazolások szezonja a fociban, és bizony, Rodri hatalmas nyári igazolása a Barcelonának, a Manchester Cityből érkezett az aranylabdás, úgyhogy ezzel foglalkozunk, na meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk méghozzá Rise Up-pal, de itt lesz velem a Spin Doctors is, a Two Princesses.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Barcelona hivatalosan is bejelentette a Manchester City korábbi világ és Európa bajnok, valamint aranylabdás középpályásának, Rodrinak a megszerzését. A nyári átigazolásban a Real Madrid is élénken érdeklődött a játékos iránt, de végül a katalánok nyerték meg a harcot. A kedden bejelentett üzlet értelmében a 30 éves futballista 2030-ig kötötte le magát Hansi Flick által irányított együtteshez, a díja pedig 65 millió euró, az angol klubnak fizették ki ezt az összeget, ami plusz 5 millió euróval még növekedett. Rodri 7 év Anglia légióskodás után tér vissza Spanyolországba, élvonalbeli karrierjét pedig a Villarrealba kezdte, majd 2018-ban az Atletico Madridhoz igazolt, ahonnan egy évvel később szerződött tette le a Manchester City. Rodri Manchester City kulcsembereként elképesztő eredménysort tudhat magáénak az elmúlt évekből. 2024-es aranylabda elhódítása mellett a csapatával 4 angol bajnoki címet, 2 fakupát, 3 ligakupát nyert, nemzetközi szinten pedig a Bajnokok Ligája és az Európai Szuperkupa és a klubvilágbajnokság trófeáját is a magasba emelhette egy-egy alkalommal. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy Rodri mit fog a katalánoknál nyújtani. Ez mind a jövő zenéje, meg az is, hogy Hansi Flick hogyan építi majd bele a csapatba. Egy biztos, hogy én most a legjobb zenéket hozom, és az egészen az óra végéig ezek is fognak dominálni. Itt lesz velem hamarosan majd a New Radicals, a You Get You What You Give-vel, a folytatás viszont a Ghetto Superstar-i, The Best Time.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a You Get You What You Give, a New Radicals hatalmas nagy slágere, és a folytatásban is folytatjuk, miközben itt lesz velem a Pets and Small és a Turn Around, a legjobb zenék sorát most Bob Marley a Jaminnal folytatja, miközben egy jó kis remixben itt a Best FM.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig átlépünk a dél 5-be, de én is a legjobb zenék maradunk egészen délig. Indul a Best hétvége feeling, mert hogy a hosszú hétvége második napja van, augusztus 21-e péntek, ezt is tegyük tisztába, és a jó hangulatról pedig Ida Kor és Fedele Grand közöse gondoskodik majd a Let Me Think About It.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Már kóstolható a Magyarország tortája. Díszterem a Mindszenty iskola régi tornaterméből. Zalai kórházak az érintők programban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 21-e van, péntek. Már megkóstolható Magyarország tortája, a bíborfehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdei Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
2: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak. Közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkababot, timutborsot, kakukkfű és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
1: Díszterem lesz a Mindszenty József iskola régi tornaterméből. A 300 fős termet új tűzvédelmi rendszerrel és légtechnikai berendezésekkel látják el. Az épülő színpad pedig balettszőnyeget, vetítővásznat, valamint fény- és hangtechnikát kap. Utóbbiakat díszes burkolat takarja el, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Bár a teremben az iskola rendezvényeit tartják meg, de elképzelhető, hogy az alsós gyerekeknek a jövőben is itt lesz a testnevelés órájuk. Ezt mondta a médiacentrumnak Tóth Gábor, az iskola igazgatója. Az átépítési munkálatok várhatóan a tanév kezdése befejeződnek. Önkéntes babasimogatókat várnak a zalai kórházakban. Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Keszthely is csatlakozott az érintők elnevezésű programhoz. Ennek az a célja, hogy a kórházban maradt kisbabák számára is biztosított legyen az érintés és emberi közelség. Így önkénteseket várnak, akik babusgatják, simogatják, ölbe veszik a babákat. Írja az AOL. A program nem egyszeri alkalomra szól. Olyan embereket keresnek, akik a kiválasztást és a szükséges felkészítést követően hosszabb távon rendszeresen tudnak időt szánni a kórházban lévő csecsemőkre. A jelentkezés már elindult. Az érdeklődők nem közvetlenül a kórházaknál, hanem az érintők programon keresztül iratkozhatnak fel segíteni. Változékonyabbra fordul az idő térségünkben. A nagy hőség mérséklődik, de továbbra is nyárias marad az idő. Napközben 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A napsütés mellett többször erősebben megnövekedhet a felhőzet. Helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A szél időnként megélénkülhet, zivatarok közelében pedig erős széllökések is lehetnek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 21-e van, péntek, és a legjobb zenéket bekészítettem. A best hétvége feelingében telik ez a péntekünk, mert ugye a hosszú hétvége második napja van, és ebben az órában gondoskodik a jó hangulatról majd például Fatboy Slim, na meg egy másik DJ is, Fred Örök Rend is érkezik Ida Korral az oldalán.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Without a dope.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Blaha Louisiana és a Nemereszt, ez a nyár végi este, hát minket se ereszt ez a nyár végi este, mert hogy még van hátra bőven a nyárból, és hát a hosszú hétvégét élvezhetjük ezekben a pár napban, ami még előttünk van, meg ami mögöttünk is, most már, na minden esetre augusztus 21-e van péntek, a névnaposok a Sámuelek és a Hajnák, Isten értesse őket, a legjobb zenék sorát pedig folytatja most egy brit superstar DJ, Fatboy Slim, és szól a The Rockefeller Shank, ezzel lép be a világtérképre. Right about now, the funk soul

0: Best FM a legjobb zenék. Funkisra vettük a figurát az elmúlt 3,5 percben, ez volt a Delight és a Groove is in Your Heart, a folytatásban pedig egy rövid szünet, és utána természetesen hozom még a legjobb zenéket egészen 11-ig. Itt lesz velem a Coldplay és az Adventure of Lifetime.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, infók, utána még egy közös óránk lesz hátra, és az utolsó télelőtti órában itt lesz velem például hangulat felelősként a Depeche Mode, a Free Love-val érkezik majd a csapat.
2: Let's make it clear.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sokan sorba álltak a hőségben, hogy megnézhessék az országházat. Harry herceg döntött, családjával visszaköltözik Angliába. Pörög a használt autópiac. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ingyenesen látogatható az országház az augusztus 20-ai ünnepi programok részeként. Az érdeklődők szombatig megnézhetik a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot, valamint a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket. Már a nyitás előtt hosszú sor alakult ki a Kossuth téren. A látogatók akár 2-3 órás várakozásra is számítottak. A nagy meleg miatt vizet osztottak és vízpermettel is hűtötték az embereket. Az Országgyűlési Múzeum több kiállítása szintén ingyenesen látogatható. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Jelentősen megugrott a külföldről behozott autók száma is. Júliusban rekordot jelentő 15.800 használt kocsi kapott magyar rendszer. Az év első 7 hónapjában az import közel 25%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Visszaköltözik Nagy-Britanniába Harry herceg és családja. Erről számolt be több brit médium. Harmadik Károly fia, felesége Meghan, valamint 2 gyermekük még augusztusban térhet vissza az Egyesült Államokból. A család Londonon kívül telepedhet le egy olyan ingatlanban, amely nem a királyi család tulajdona. Harry és Meghan 2020-ban mondott le a királyi család magasrangú tagjaként végzett hivatalos feladatairól, majd Kaliforniába költözött. Brit sajtó értesülések szerint visszatérésük után is magánszemélyként élnek majd. 7 magyar öttusázó indul a jövő héten kezdődő kínai világbajnokságon. 8 fős kerettel készült a magyar csapatán az Európa-bajnoki ezüstérmes Tamás Botond, az utolsó hazai akadálypályás edzésen eltörte az ujját, így nem utazhat Kujjangba. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőm Csaba és Szép Balázs képviseli Magyarországot. Napos, igazi nyári időre készülhetünk, ugyanakkor helyenként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Elsősorban északon és északnyugaton fordulhatnak elő elszórtan záporok, zivadarok. A délutáni csúcsok 30 és 38 fok között lesznek majd. Holnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, csak keleten, északkeleten lehet néhol zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül. Délután 28-35 fok várható, északon és északnyugaton azonban 30 fok alatt maradhat a maximum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nekiállunk a délelőtt utolsó órájának, ami egyben a közös utolsó óránk is. Mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 21-e van péntek, és a legjobb zenéket hozom, méghozzá azért, hogy jól teljen a hosszú hétvége második napja. Itt lesz velem a Depeche Mode a Free Love-val, a kezdés pedig a Dax Rose. Ez a Barbara Streisand.
0: Best FM.

bólog tovább. Best FM a legjobb zenék, mi pedig megyünk tovább méghozzá a legjobb zenékkel. Meg lesz a nosztalgia hangulat méghozzá az Alice DJ-nek köszönhetően, ugyanis a Better Off Alone-nal érkezik majd, de a folytatásban pedig egy csapat a 90-es évek egyik legendává vált slágerével. Ez az It's Alright és az East 17 most itt a Besten. Rádiózzunk együtt!

0: Best FM a legjobb zenék. Nosztalgiázhattunk egy hatalmasat még hozzá. Alice DJ-vel, ez volt a Better of Alone, és még van hátra bőven ebből az órából, úgyhogy a legjobb zenéket már bekészítettem. Csak egy rövid szünet, és itt lesz velem például Kenny Dope és a The Bucketheads közös a The Bomb, na meg Kelly Clarkson is érkezik majd a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kenny Dope és a Bucketheads közös a The Bum. Én nekem ennyi időm maradt, ugyanis el kell köszönöm, mert dél lesz, érkezik Majoros Rita, szokásos jó hangulat, jó kedv, ami őt jellemzi, az meg lesz, mert hogy találkoztam már vele a folyosón, úgyhogy nem kell izgulni, a legjobb zenék jönnek tovább egészen este 6 óráig, amikor majd pedig mixben szólnak a Night Shift csapatának köszönöm.

Night Shift csapatának köszönhetően még hozzá. Ilyenkor extra kiadás van, a hétről kisorsolásra kerül egy rezidens, aki White Boy mellé érkezik a hét többi napjáról, úgyhogy még egy pici plusz kaphatnak abból a stílusból, amit a rezidens képvisel itt a Best FM-ben. Na de ennyit túl van beszélve, inkább jöjjenek a legjobb zenék, még tőlem maradt egy utolsó Whitney Houston és George Michael közösével Intek Pát, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Ez az If I Told You That.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Négy rendőr megsérült egy autós üldözésben a Balatonnál. Fejlesztik a Dunamenti kerékpár útvonalat, ünnepel minden idők egyik legjobb sprintere. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Csak nem 3 milliárd forintból fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Lövésekkel próbáltak megállítani egy rendőri ellenőrzés elől menekülő autóst Veszprém vármegyében. A sofőrt a 71-es főúton a Szófőnél állították meg, mert a bejelentés szerint imbolyogva közlekedett. A férfi azonban nagy sebességgel továbbhajtott Tihany felé, ahol egy rendőrautónak ütközött, majd a kerékpárútra hajtva rendőröket próbált elütni. Ekkor célzott lövéseket adtak le az autó kerekeire, de a sofőr tovább menekült. Balatonfüreden újabb szolgálati járműveknek ütközött, végül egy villanyoszlopnak csapódott. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült. A sofőrt kórházba vitték, az ügy körülményeit vizsgálják. 40 éves lett minden idők egyik legnagyobb sprintere Usain Bolt. A jamaikai legenda 8-szoros olimpiai és 11-szeres világbajnokként vonult vissza, és máig ő tartja a 100, valamint a 200 méteres síkfutás világcsúcsát. 3 olimpián uralta a sprint számokat, pályafutása csúcsán pedig csak nem 45 km/h sebességre gyorsult fel. Bolt nem csak eredményeivel vált ikonná, látványos győzelmei ünneplése is jellegzetes villámpóza miatt az atlétika történetének egyik legismertebb alakja lett. Lecsapott a tegnap esti vihar éjszakon. Tatabányán két nagy fa dőlt egy személyautóra is az úttestre. A 117-es főúton Kesztölc térségében is dolgoztak a tűzoltók, és a 13-as főúton Csép közelében szintén fennakadás volt a vihar miatt. Ma is számíthatunk záporokra, zivatarokra a nagy meleg mellett. A részleteket azonnal mondom. Az ország délkeleti felén fátyol felhős napos időre van kilátás, ezzel szemben az északi és a nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható. Arrafelé több hullámban lehet számítani záporokra, zivatarokra. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke általában 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délutánt, igazán kellemes pénteket kívánok mindenkinek, és hát persze, hogy jó hosszú hétvégét. Majoros Rita vagyok, töltsék velem a következő néhány órát, vagy akár az egész délutánt a leges-leges legjobb zenék társaságában. Maxi Priest-tel, Árás Boroborójával, vagy éppen az Olivier Frommers-el, de Kylie Minogue-gal már indítom is a délutánt.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Csodás péntek délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő időszakot, akár egy-két órát, akár az egész délutánt. Higgyék el, nem fogják megbánni. Ma is hozom a legtutibb zenéket, így a hosszú hétvége második napján. Igazából mindenféle elfoglaltsághoz. Ha önök is dolgoznak hozzám hasonlóan, akkor is kitartás mindenkinek a legjobb zenékkel, de bográcsozáshoz, kinti programhoz, benti programhoz, a lazuláshoz, és még akár utazáshoz is itt megtalálják a kedvenceket. Ha egy picit ma furcsán artikulálnék, akkor ne haragudjanak, ez azért van, mert nagyon örülök a barack szezonnak, és tegnap egy óriási barackkal lehuppantam a kanapéra, és olyan szinten haraptam el a számat belülről, hogy egy picit, hát nehézkes a beszéd, mondjuk így, de azért nagyon oda fogom tenni magam, és hozom a legjobb zenéket, beszéljenek ők magukért. Maxi Priest érkezik, és a Close to You. Csodás napot mindenkinek!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is számítok önökre, utazzunk együtt. Sokan vannak már most is az utakon szerte az országban. Bárki bármit lát, kerülőútról tud, dugót lát, balesetről tud valamit, azonnal írjon vagy hívjon a számunk 0620-55-55-155. Én pedig, amint tudom, továbbadom a többieknek. Nagyon köszönöm, jó utat és igazán jó slágereket mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a Vanti & Kulti és a The Magic Indie. Érzenél majd a Bell Hello is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagyot hajrázik a turizmus, földrengés volt Perúban, főleg északon és a Dunántúlon lehetnek zivatarok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
2: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: Minden bizonnyal megugrott az utasbiztosítások száma a 4 napos hosszú hétvége miatt. Az egyik online biztosítás közvetítő szerint ebben az időszakban az emberek 45%-kal több szerződést kötnek, mint egy átlagos augusztusi napon. Idén a hó közepéig már több mint 270 000 utasbiztosítást kötöttek a társaságon keresztül, 13%-kal többet, mint egy éve. A külföldre utazók 78%-a köt biztosítást, minden második szerződést már online intéznek. Augusztusban Horvátország a legnépszerűbb külföldi úticél, Olaszország és Ausztria előtt. Borbély Balázs szerint elérte célját a Ferencvárosa Trabzonspor otthonában aratott 1-0-ás győzelemmel. A zöldfehérek vezetőedzője kiemelte, csapata különösen az első félidőben játszott jól, a fordulás után pedig nagyot küzdött és szervezetten védekezett. Borbély szerint a siker ellenére nehéz visszavágó vár a Fradira, de megfelelő pozícióból hazai közönség előtt harcolhatja ki a labdarúgó Európa Liga főtáblára jutást. Erős 6,7-es földrengés rázta meg Peru középső részét. A rengésben jelenlegi információk szerint 2 ember megsérült, és csaknem 30 épület megrongálódott. Földcsuszamlásokról és sziklaomlásokról érkeztek jelentések. Az ország délkeleti felén fátyol felhős, napos időre van kilátás, ezzel szemben az északi és a nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható. Arra felé több hullámban lehet számítani, záporokra, zivatarokra. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke általában 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, így 1 óra után is mindenkinek. Majoros Rita vagyok, a következő órát is töltsék velem, és Santanával, a Well Hello-val, DJ Jazzy Jeff-fel, vagy éppen Kid Rock-kal, de egy igazán nagy kedvencemmel indul az óra, ez nem más, mint a One Tea & Kulti és a The Magic Key. Ezzel kívánok csodás pénteket. Legyen szép a napjuk!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Továbbra se felejtsék el, hogy augusztus 22-én, azaz holnap szombaton országos véradó napot tart az országos vérellátószolgálat és a vércsepp a vérellátásért alapítvány. A betegek számára ugyebár ez a 4 napos ünnepi hétvége alatt is folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljon szükséges a vérkészítmény, úgyhogy ezért hívják fel most erre különösen a figyelmet. Mert hogy ugyebár a hosszú hétvégékhez kapcsolódó rövid munkahét rendszerint kevesebb véradót is jelent, hiszen sokan elutaznak, stb. Viszont a kórházakban az ünnepek alatt is folyamatos a beteg ellátás. Egyes vérkészítmények mindössze 5 napig tárolhatók, úgyhogy folyamatos pótlásra van szükség. Ezért ez egy különösen fontos nap, a legtöbb helyszínen pedig a holnapi napon 8 és délután 2 óra között lesz lehetőség véradásra, egyébként 20 vérellátó intézetben országszerte. Aki pedig pontosan szeretne utána nézni nyitvatartásnak, helyszínnek, az ovs.hu/véradónap oldalon megtalálhatja, de linket találnak a bestfmbudapest.hu oldalán is. Egyébként arra kérnek mindenkit, hogy ugye aki egészségesnek érzi magát is teheti, mindenképpen menjen vért adni. Megint csak azt tudom mondani, és esküszöm, nem vagánykodni akarok ezzel, hogy én már sokszoros véradó vagyok, nekünk néhány perc kellemetlenség viszont másnak az életet jelentheti, úgyhogy köszönöm a nevükben is, és most akkor a véradóknak szóljon DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince dala, a Boom Shake the Room, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, és ne feledjék továbbra sem, hogy az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajos Mézsek között új sávelhúzásos terelést építettek ki a 84-es és a 73-as kilométerek között, külső sáv zárva. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján tud haladni. Röszke felé a külső és a leálló sáv autózható. A felújítási munkákkal kapcsolatban a főváros felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt is lezárták. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is ide várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Kanye West és a Stronger. Vagy éppen a Bombón és a Viva España.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Iván Csai akkugyár, kiderült, miért a rekordbírság. Már a lakossági fogyasztás felét biztosítja a hazai gáz. Szinte felforralja a tengereket a rettenetes hőhullám. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságok miatt kapott maximális, azaz 100 millió forintos bírságot az Iváncsai akkumulátorgyár, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az üzemeltető nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutóbbi vizsgálat határérték túllépést rögzített a rákkeltő hatású nikkel esetében, ám nem gondoskodtak megfelelően a szennyeződés továbbterjedésének megakadályozásáról. Az intézkedés után a cég már megtette a szükséges lépéseket. Újabb három területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiírt koncessziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatai szerint az év első felében 962 ezer köbméter gázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakultak, így föld földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház. A súlyos égésérült gyermekek kezeléséhez szükséges eszköz elromlott, az új pedig 36 millió forintba kerül, mondta a rádiónknak Tamásné Besenóra főigazgató helyettes.
2: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az ő térő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet.
1: Melbevágó összesítést közölt a Kopernikusz program. A nyári sorozatos hőhullámok miatt a szokásosnál jóval magasabb a tengerfelszín hőmérséklete Európában. Számos térségben 5-6 fokos pluszt rögzítettek. Például a földközi tenger nyugati és középső vidékén, a francia és a spanyol partoknál, továbbá Szicília közelében. Országszerte derűs idő lesz, a Duna-Tisza közén és keleten szinte zavartalan napsütéssel, a Dunántúlon viszont egy-egy záporra, zivatarra, helyenként akár jégesőre is számíthatnak. A 28-39 fokos csúcsot késő este 22-25 fok feletti értékek követik. Holnap is sok derűs óra következik, élénk széllel, de az előrejelzések szerint már csapadék nélkül. Napközben 25-33 fokot mérhetünk, a vasárnap is nagyjából ezt ígéri majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt már, szép délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is összekészítettem egy kis csomagot a legjobbakból. 90-es, 2000-es évek, csak a kedvencek, mint Kanye West és a Stronger, vagy Subbase Master és a négy ütem, de jön majd Coolio is, az Ace of Base is, most pedig Melanie C-vel indulunk. I turn to you.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Nézd, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

Best FM a legjobb zenék. Péntek van, nyár van, itt vagyunk a nyár végén, ráadásul hosszú hétvége kellős közepén. Kell ennél több? Szóval most tényleg nincs más dolgunk, legalábbis nagyon remélem, hogy önöknek sem, mint hátradőlni, élvezni a napsütést, feltekerni a hangerőt, egy szalmakalap, egy kis napvédő, egy jó kávé vagy egy limonádé, és egy igazi nyári klasszikus Ace of Base dal. Ez a Life is a Flower. Könnyed, vidám, pont olyan, amilyen ez a péntek délután, hogyha már hosszú hétvége, akkor most már igazán ráhangolódhatunk. Life is a Flower a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Best FM-a a legjobb zenék. Az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódóan a programok miatt még mindig vannak lezárások, így az ünnepnap után is Budapesten. A pesti alsó rakpart például zárva, a Margit híd és a március 15-e tér között egészen 24-én hétfőn hajnali 6 óráig akkor nyitják majd meg. A budai alsó rakpartot pedig 22-én este 22 óráig tartják zárva. A budai várban is korlátozások vannak, és 25-éig keddig kell erre számítani. A Műegyetem rakpart is le van zárva, 22-e szombat este 8 óráig. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Mm-hmm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Megélénkült a hazai turizmus. Fókuszban a Szaturnusz bolygó. Újra körbe lehet járni a Gébárdi tavat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
3: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a víz bejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
2: Távcsöves bemutatót tart ma és holnap a Vega Csillagászati Egyesület. A csillagleseken a Holdat, a Vénuszt, a csillagképeket és a csillagokat figyelhetik meg a résztvevők, írja az Egerszegi Hírek. Ma este az Apácai csillaglesőnél tartanak bemutatót. Aki pedig kellően kitartó, akár a Szaturnusz bolygót is megpillanthatja. Holnap pedig a Csácsi-hegyi kápolnánál várják az érdeklődőket. A programon szintén a Hold, a Vénusz és a csillagképek megfigyelésére lesz lehetőség. Borult idő esetén vetített képes előadással készülnek a kápolnában. Befejeződtek a helyreállítási munkálatok a Gébárdi tónál. A rendkívül alacsony vízállás miatt a híd szerkezetében tartószerkezeti probléma alakult ki, ezért múlt héten lezárták az átkelőt, hogy felújítsák azt. A munkálatok ideje alatt pedig a tavat nem lehetett körbejárni. Kedden azonban végeztek a szakemberek, így újra megnyitották a hidat. Olvasható a város közösségi oldalán. Rengeteg illegális hulladék kerül a zalai erdőkbe. Építési törmeléket, gumiabroncsokat, autóroncsokat és veszélyes anyagokat is találtak már a fák között a Zalaerdő ZRT munkatársai, akik az elmúlt 6 évben több mint 126 tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze, írja a Zalakocka. Megszűnik a kánikulai meleg térségünkben. Ma még 30 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. A napsütés mellett azonban már több felhő jelenhet meg az égen. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Nem mindenhol lesz csapadék, ezért hosszabb száraz időszakokra is számíthatunk. A következő napokban tovább mérséklődik majd a nappali felmelegedés. A hétvégén kellemes, 27-28 fok körüli nyári idő valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-en hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Besten.
4: 88.9 Best

Budapest FM a legjobb zenék. Aki nyáron külföldre indul autóval, tájékozódik a sebességhatárokról, az útdíjakról és a parkolási díjakról. A helyi vezetési etiketre azonban már kevesebben gondolnak, pedig az, ami Magyarországon természetes, külföldön félreérthető lehet, és könnyen bajba sodorhatja a sofőrt. Bár az európai autósok mindenütt fényszóróval, vészvillogóval, kézmozdulatokkal és dudálással kommunikálnak egymással, ezek jelentése országonként eltérhet. Egy jelzés az egyik helyen udvarias gesztusnak, máshol viszont agresszív megnyilvánulásnak számíthat. Romániában például a fényszóró felvillantása szinte önálló nyelvnek számít. A szokásos figyelmeztetéseken vagy a félrehúzódásra való felszólításon túl a villogtatás a szakma beliek üdvözlése is lehet. Például, ha két kamionos vagy taxis halad el egymás mellett, egy ritka vagy különleges autó láttán akár az elismerés kifejezésére is szolgálhat. Ugyanakkor a hosszantartó agresszív villogás a káromkodást is helyettesítheti, ha valaki épp udvariatlanul bevágott a másik autós elé. Egészen más a helyzet az Egyesült Királyságban, ahol a távolsági fényszóró felvillantása szinte kizárólag az előzékenység és az együttműködés jele. Finnországban ugyanez a jelzés Európa más részei ritkán tapasztalható jelentést kapott. Lapföldön a szemből érkező autó villogása többnyire arra figyelmeztet, hogy rénszarvas van az úton. Egy másik gyakori jelzés Európa szerte a kürt, amelyet általában a közvetlen veszély esetén alkalmaznak. Sok országban akkor is dudálnak, amikor elfogy a türelem, így próbálják nyomatékosan indulásra ösztönözni a másik autóst. Horvátország, Románia és Franciaország vidéki területein azonban egy rövid dudaszó azt is jelentheti: szia szomszéd! Spanyolországban az autósok gyakran a kürttel jelzik, ha ismerőst vagy családtagot látnak az úton. Franciaországban és Portugáliában teljesen megszokott, hogy valaki a barátja házához érve csengetés helyett dudál. Ezzel szemben a brit autósok az indokolatlan dudálást többnyire agresszív és udvariatlan közlekedési magatartásnak tartják. Szóval általánosságban elmondható, hogy Észak-Európában a közúti kommunikáció többnyire visszafogott és célra törő, míg a dél-európai és balkáni országok autósai jóval kifejezőbben kommunikálnak. A fényjelzéseket, ugye a dudát és a kézmozdulatokat is gyakran használják. Ki mit tapasztalt ezzel kapcsolatban, amikor külföldön járt? Erre is kíváncsi vagyok a mai napon. A számunk 2555-55-155, de lehet írni az Instán és a Facebookon is. Én pedig addig is megyek tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Már is megyünk tovább friss közlekedési infókkal. A 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, úgyhogy a munkákat útszűkület alkalmanként felpályás lezárás mellett végzik. A 6-os főúton Pécsett, a 199-es kilométernél a gázvezetéket javítják, a munkaterület mellett most irányonként csak egy sávon közlekedhetnek a járművek. A 7-es főúton Polgárdi közelében pedig árok és patka rendezési munkát végeznek, úgyhogy a 80-as és a 87-es kilométer között az aktuális munkaterületnél táblák hívják fel a figyelmet az útszükületre, míg a 10-es főúton Pilis Csabán a 26-os kilométernél elektromos kábelt telepítenek, útszükület mellett dolgoznak, aki pedig a 11-es főúton halad Szentendrén, a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami bizony napközben torlódást okozhat. Kitartást mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Elindult a roham az albérletek után. Nyáron sem szünetel a mozgás receptre program. Elkészült a Pacsai strandhoz vezető út felújítása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta el rádiónknak Klincmájer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor az befizetnie.
2: Nyáron is megtartották a mozgás receptre program foglalkozásait a József Attila Városi Tagkönyvtár klimatizált termében. Itt ízületkímélő tornán vehetnek részt a szépkorúak, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Csak a nyári hónapokban voltak itt a foglalkozások. Októbertől a TIC székházban folytatják a mozgásórákat, amelyeken bárki részt vehet. Zalaegerszeg tavaly júniusban csatlakozott a mozgás receptre programhoz, amelynek az a lényege, hogy a házi orvosok receptre írhatják fel a mozgást a pácienseknek, akik egy előre meghatározott időpontban ingyenesen vagy kedvezményes áron mozoghatnak az önkormányzati létesítményekben, például az uszodában vagy a programban résztvevő helyszíneken. Felújították a Pacsai strandhoz vezető utat. A korszerűsítés során a patak feletti híd korlátszerkezete is elkészült, a szükséges jelzőtáblákkal együtt. Ezzel lezárult a beruházás látványos fizikai része. Erről számolt be a közösségi oldalán Kelemen Tamás, Pacsa polgármestere, aki hozzátette azt is, hogy azért volt szükség a felújításra, mert a strandhoz vezető utat a horgászok, a motoros találkozóra érkezők, a mezőgazdasági vállalkozók és a strandolók egyaránt használják, írja az AOL. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Változékonyabbra fordul az idő térségünkben. A nagy hőség mérséklődik, de továbbra is nyárias marad az idő. Napközben 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A napsütés mellett többször erősebben megnövekedhet a felhőzet. A szél időnként megélénkülhet, zivatarok közelében pedig erős széllökések is lehetnek. A következő napokban a napsütés mellett időnként újabb záporokra is számítani lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután kívánok, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérik a nap második felét. Béni Mendia vagyok, jönnek a legfrissebb városi hírek, és egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei, hiszen ezt az órát is megtöltöttem már a kedvencekkel. Tarts velem!
1: 88.9 Best

do I like?

Best FM, a legjobb zenék. Biztos sokaknak ismerős lehet a helyzet, hogy sietünk a dalgunkra, de valaki komótosan halad előttünk a járdán, és nincs lehetőségünk kikerülni. Sokan ilyenkor azonnal ingerülté válnak, és úgy érzik, mintha értékes perceket veszítenének. A pszichológusok szerint azonban az ilyen reakció nem pusztán a másik ember tempójáról szól, sokkal inkább arról, hogyan érzékeljük az időt, milyen elvárásaink vannak, és milyen személyiségegyek jellemzőek ránk. Na most az angol nyelvben már külön kifejezés is létezik erre a jelenségre, sidewalk rage, vagyis járda düh. Ez nem feltétlenül dühkitörést jelent, inkább azt az aránytalan feszültséget, amely akkor jelentkezik, amikor valaki akadályozza a haladásunkat. A mai felgyorsult világban egyre többen érzik úgy, hogy folyamatos időnyomás alatt élnek. Emiatt minden apró késlekedés, legyen szó egy lassú gyalogosról, hosszú pénztári sorról vagy dugóról, könnyen frusztrációt válthat ki, még akkor is, ha valójában néhány másodpercről vagy percről van szó. Egyébként nálam is nagyon sokszor elpattan a cérna, főleg tényleg, hogyha sietek valahová, és valaki tötymörög előttem, de ennek ugye van bizonyos háttere. A kutatók szerint az emberek rendelkeznek egy belső időérzékelő rendszerrel, amely segít eldönteni, mikor érdemes tevékenységet váltani. Ez evolúció szempontból hasznos alkalmazkodás volt, hiszen elősegítette a gyors reagálást a környezet változásaira. A modern életben azonban ez a mechanizmus könnyen túlterhelődhet, a folyamatos rohanás, a szoros napirend és az állandó időbeosztás miatt akkor is sürgetve érezhetjük magunkat, amikor valójában nincs semmilyen valódi határidő vagy veszély. A tudósok szerint a frusztráció gyakran abból fakad, hogy a valóság nem felel meg az elvárásainknak. Ha arra számítunk, hogy minden gyorsan és gördülékenyen zajlik majd, már egy kisebb akadály is aránytalanul zavaróvá válhat. Nem mindenki reagál ugyanúgy a lassú tempóra. A kutatások szerint azok, akik rendkívül célorientáltak, szeretnek mindent pontosan megtervezni, és fontos számukra a hatékonyság, sokkal érzékenyebbek az ilyen helyzetekre. A szakemberek szerint a türelem nem velünk született adottság, hanem olyan készség, amely tudatos gyakorlással fejleszthető, úgyhogy most én is ezen vagyok. Próbáljunk kicsit higgadtabban, türelmesebben közlekedni az utakon, és gyűrjük le együtt a stresszt a legjobb zenék társaságában itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M6-oson például Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak a Pécs felé vezető oldalon. Most a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Aztán az M30-ason a 39-es jelű Szikszó csomópont környékén aszfaltoznak, mindkét irányban sávzárásra kell készülni. Az M43-as autópályán pedig Csanádpalota irányában Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak. Ott a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát zárták le. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Már kóstolható a Magyarország tortája. Díszterem a Mindszenty iskola régi tornaterméből. Zalai kórházak az érintők programban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 21-e van, péntek. Már megkóstolható Magyarország tortája, a bíbortehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
3: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak. Közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkapapot, timut borsot, kakufű és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
2: Díszterem lesz a Mindszenty József iskola régi tornaterméből. A 300 fős termet új tűzvédelmi rendszerrel és légtechnikai berendezésekkel látják el. Az épülő színpad pedig balettszőnyeget, vetítővásznat, valamint fény- és hangtechnikát kap. Utóbbiakat díszes burkolat takarja el, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Bár a teremben az iskola rendezvényeit tartják meg, de elképzelhető, hogy az alsós gyerekeknek a jövőben is itt lesz a testnevelés órájuk. Ezt mondta a médiacentrumnak Tóth Gábor, az iskola igazgatója. Az átépítési munkálatok várhatóan a tanév kezdése befejeződnek. Önkéntes babasimogatókat várnak a zalai kórházakban. Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Keszthely is csatlakozott az érintők elnevezésű programhoz. Ennek az a célja, hogy a kórházban maradt kisbabák számára is biztosított legyen az érintés és emberi közelség. Így önkénteseket várnak, akik babusgatják, simogatják, ölbeveszik a babákat. Írja az AOL. A program nem egyszeri alkalomra szól. Olyan embereket keresnek, akik a kiválasztást és a szükséges felkészítést követően hosszabb távon rendszeresen tudnak időt szánni a kórházban lévő csecsemőkre. A jelentkezés már elindult. Az érdeklődők nem közvetlenül a kórházaknál, hanem az érintők programon keresztül iratkozhatnak fel segíteni. Változékonyabbra fordul az idő térségünkben. A nagy hőség mérséklődik, de továbbra is nyárias marad az idő. Napközben 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A napsütés mellett többször erősebben megnövekedhet a felhőzet. Helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A szél időnként megélénkülhet, zivatarok közelében pedig erős széllökések is lehetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Zalaegerszeg! A Best FM-en már megy a Best délután, természetesen a legjobb zenékkel, a mikrofonnál Bénémet Dia, friss helyi infókkal és a 90-es, 2000-es évek legjobb slágereivel. Várok mindenkit, ha jó zenére vágysz, akkor itt a helyed, rádiózunk együtt ebben az órában is. Szép napot!
0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék.
5: Best FM. Just something about you. When I'm looking at you, what I keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just me.

Messze fel a legjobb zenék. A hőhullám idején egy napos terasz délutára szinte használhatatlanná válhat. Ilyenkor a legtöbben nagyobb napernyőben vagy új árnyékolóban gondolkodnak, pedig a tervezők szerint más megoldás is sokat javíthat a komfortérzeten. A kerttervezők régóta tudják, hogy egy jól beültetett terasz egészen más érzetet nyújt, mint egy teljesen leburkolt kültéri tér. Ennek nem csak az árnyék az oka, a növények párologtatása mérsékli a közvetlen környezet felmelegedését, a lomb pedig védi a burkolatot és a falakat a tűző napsütéstől. A különbség persze nem olyan, mint egy légkondicionáló esetében, de egy forró nyári délutánon érezhetően komfortosabbá teheti a teraszt. Ez különösen fontos akkor, ha a teraszt nappaliként vagy étkezőként is használjuk. Néhány jól megválasztott növény nem csak szebbé teszi a környezetet, hanem hosszabb időre is élvezhetővé teheti a kinti pihenést. Ha van pergolánk, lugasunk vagy fedett teraszunk, akkor érdemes kihasználni a függőleges felületeket is. Én pedig a legjobb zenékkel kísérek mindenkit a folytatásban is itt a Besten. Valahogy

0: FM, a legjobb zenék. Már is megyünk tovább friss közlekedési infókkal. A 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, úgyhogy a munkákat útszűkület alkalmanként felpályás lezárás mellett végzik. A 6-os főúton Pécsett, a 199-es kilométernél a gázvezetéket javítják, a munkaterület mellett most irányonként csak egy sávon közlekedhetnek a járművek. A 7-es főúton Polgárdi közelében pedig árok és patka rendezési munkát végeznek, úgyhogy a 80-as és a 87-es kilométer között az aktuális munkaterületnél táblák hívják fel a figyelmet az útszükületre, míg a 10-es főúton Pilis Csabán a 26-os kilométernél elektromos kábelt telepítenek, útszükület mellett dolgoznak, aki pedig a 11-es főúton halad Szentendrén, a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami bizony napközben torlódást okozhat. Kitartást mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Milliárdokból gyarapszik a hazai bicikli úthálózat. Kilőtt kerekekkel is tovább száguldott a balatoni álmokfutó, üzent a lengyel zarándokok buszát vezető sofőr. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Összefüggő kerékpárúthálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen nyomvonalat alakítanak ki 2,8 milliárd forintos uniós támogatás felhasználásával. Ezzel váltják ki az Esztergom és Tát közötti, jelenleg kifejezetten balesetveszélyes szakaszt. 2028-tól kezdődhet az építkezés. Álmokfutót üldöztek és fogtak el a rendőrök a Balaton felvidéken. A 71-es úton imbolygott egy kocsi, megállították, hogy ellenőrizzék. A sofőr váratlanul a gázra lépett és elszáguldott Tihany felé. Belerohant három járőrkocsiba, felhajtott a bicikli útra, végül már kilőtt kerekekkel egy villanyoszlopnak ütközött. A hajsza során négy rendőr könnyebben megsérült. A sofőrt kórházba vitték. Együttérzését fejezte ki az érintetteknek és a hozzátartozóknak a lengyel zarándokok buszát vezető sofőr. Ügyvédje szerint a férfi rendkívül megviselte a 12 halottat és több súlyos sérültet követelő baleset, amelynek feldolgozásában szakemberek segítenek neki. A gyanú szerint elaludt, ezért borult fel a jármű vasárnap éjszaka az M3-as Borsodi szakaszán. Letartóztatták, és halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárás indult ellene. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
2: Az OVS régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn, aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: DJ Miller jön, vagyis a mai Night Shift extrában 120 percen keresztül dance fog pörögni 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel, ha nem ez játszok mögött.
0: Best

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Öttel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt. Mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0-20-55-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Hát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0-20-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, itt találtok meg mink.

0: Bollyal a Best FM-en.
1: Tehát akkor pont úgy, mint csütörtökön, még egy órányi dance, 7-től DJ Miller lemez játszok mögött, gyors helycsere, pár perc múlva innen folytatjuk, nem sokára folytatódik a Night Shift Extra, senki ne menjen sehova. Yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Balatoni vendéglátás, sokat hozhat a 4 napos hétvége. Olcsó marhahússal akar nyerni Donald Trump. Előléptették Szoboszlait Liverpoolban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. De hozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus, a júniusi-júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszél.
2: Június-július változékony volt, amelyet nagyban meghatározott az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni, a Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Több százezer tonna marhahús vámmentes behozataláról szóló megállapodást jelentett be az amerikai elnök. Donald Trump szerint a következő másfél hónapban, és talán még azután is, akár 25%-kal is olcsóbb lehet az amerikaiak számára alapvető élelmiszernek számító termék, amely folyamatosan drágult az elmúlt években. A megélhetési költségek alakulása az egyik meghatározó tényezője a novemberben esedékes kongresszusi választások előtti politikai vitáknak az Egyesült Államokban. Szoboszlai Dominik lesz a Liverpool egyik csapatkapitány helyettese a hétvégén startoló bajnoki szezonban. Andoni Iraola vezetőedző sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a holland Van Dijk viseli majd a kapitányi karszalagot. A magyar válogatott ásza mellett a brazil kapus Alisson Becker és Joe Gomez helyettesíthetik, ha nincs a pályán. A Liverpool vasárnap a Newcastle otthonában kezd a Premier League-ben. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn, aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Jó, a szülinap jól sikerült, volt minden.
4: Jó, jó, egyébként szolid volt, tehát
3: az valami... Létszámilag vagy időtartamban?
4: Létszámilag 100 fő, de hát annyit is ígértek, hogy a 80 kötőjel 100 fő.
3: Azért a szülinap azért nem szerény.
4: Nem. Hát én egyébként ilyeneken szoktam részt venni, tehát általában, ahol már erre mondjuk fordítanak, aha, egy komolyabb összeget, hogy a technikára és a DJ-re, stb. Azért én azt gondolom, hogy 50 fő vagy a fölött érdemes egyébként, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Úgyhogy nagyon kedvesek voltak, szolidak voltak, gyönyörű környezetben voltunk, és jó zenéket játszhattam. Ez az egy a félelmem van ilyenkor mindig, hogy nehogy hajnal 2 után előkerüljenek esetleg olyan kívánságok, ami már nekem nem komfortos, és akkor tényleg nagyon egy diplomatikusan fogalmaztam. Hát meg a többi, hát abban nem vagyok otthonnal, tehát nincs vele bajom, csak nem értek hozzá.
3: Ez egy régi ismeretség volt, vagy Best FM-en keresztül találtak,
4: hogy az eredeti ember, ő hallgatónk. A másik az egyik funky buliról volt, és ugyanabból a társaságból a harmadik embernek az 50. születésnapja volt, aki ugye ilyen ajánlás alapján jött. Tehát ott voltam először a Best FM miatt, utána a funky buliból a másik, aki kiderült, hogy barátok, és most a harmadik meg ugye, hát nekem az a srác kéne, aki már a tiéd, meg a tiéd. Szóval ez ilyen. Kilincs.
3: Na, visszamenőleg is, Isten éltesse őket, a mai nácsik testlában dancelünk, ha ezt valaki nem vette volna, ez az előző 60 percből. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a csütörtökhez hasonlóan most a DJ Miller-nél. Ez játszok meg.

0: DJ Miller.
1: Régen volt már, de ezt azért meg akartam tőled kérdezni.
2: Figyelek.
1: David Guetta, Carl Cox back to back, Ibizán. Láttad?
2: Nem. Nem láttam.
1: Jó, de ne infotább a dolgok. Hát ez. A Carl Coxnak szülinapja volt Ibizán, és most nem tudom, hogy ezt ő gondolta úgy, vagy a promoterek úgy gondolták, hogy ez-e Carl Cox, David Guetta back to back 4 órán keresztül.
3: De úgy, hogy nem is volt előre ez meghirdetve.
1: De nyilván.
3: Nem egy ilyen spontán akció volt, mert ugye az Ibizán ilyenek már előfordultak egyébként.
1: Tehát ők így megbeszélték egymással, tehát azt hiszem a Carl Cox, tehát az volt a sztori, hogy a Carl Cox hívta meg maga mellé a David Guetta, tehát hogy mindenki egy back to back szettet, és hát akkor nyilván akkor itt fölrobbant az internet, van, aki azt mondta, hogy de jó, meg izé, meg stb. Van, aki azt mondta, hogy na kész, itt van a vége a DJ szakmának, hogy a populáris a full undergroundban, és hogy lehet?
3: Hát egyébként szerintem a Carl Cox sem underground az én szememben, tehát és a David Guettának is van egy olyan arca, ami azért egy olyan alter egója, ami azért egy ilyen sokkal mélyebb, sötétebb house-ba mutat. Úgyhogy szerintem mind a ketten tudnak idomulni a másikhoz. Szerintem biztos, hogy szenzációs
1: egyébként nagyon, egy, a azért végeredmény. Úgymond szakújságok, DJ meg, mix meg, kivételnek mindenki azt mondták, hogy...
3: Meg ilyenkor két ekkora név egymásnak feszül, fölszívják magukat, el tudod képzelni, hogy valamelyik ott ilyen...
1: Igen,
3: lanyhult állapotban ott így elodázva elmismásolja, én nem tudom
1: biztos,
3: elképzelni.
1: Biztos, hogy nem, csak hogy mennyire, tehát hogy sokan már előre féltek ugye, hogy na hát akkor ez hogy fog működni, és íze. De azért a David Guetta most már évek óta azért mindenki számára kiderül, hogy a David Guetta végtelenül profi. Tehát, hogy ő tud alkalmazkodni egy Carl Coxhoz, és oké, hogy rommá játszott rádiós lágerei vannak, de hogy azért ő az underground szénából jött.
3: Figyelj, magyarban, a magyar viszonylatban is volt ilyen, ha belegondolsz, amikor a Tommy Boy meg a Budai együtt játszottak.
1: Igen.
3: Évtizedekig működött a sztori.
1: Pontosan.
3: Hajón, szárazföldön, mindenhol, és imádták mind a két teljesen egymástól különálló stílus. Az egyik a house, a másik a techno.
1: Igen.
3: Volt a két fő csapás irány, és mégis működött egymás mellett. Két erős karakterrel.
1: Na mindegy, szóval én is azt láttam a végén, hogy azért a nagyon nagy többség azt mondta, hogy zseni volt, le a kalappal, stb. Én arra leszek kíváncsi, hogy ez most majd valami újnak lesz a kezdete, hogy itt most az underground széna és a populárisabb előadók mennyire fognak majd itt.
3: Szerintem ez egy kicsit már eleve elkezdett összemosódni az elmúlt 10 év során, úgyhogy gondolj bele, mit lehet még ebbe belevinni, milyen extrát ebbe a DJ-zésbe, ha például nem ezt, hogy ezt a mainstreamet, meg az undergroundot egymásba csúsztatni, összehozni, keverni. Én szerintem ezzel nincs baj, sőt, én várom a fejleményeket.
1: Egy baj van, hogy ezzel még mindig el kell utazni bizár. Ami amúgy nem lenne baj, csak hát, hogy...
3: Hogy? Igen, hát, nem pusztál, Sanyi.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: Tényleg csak így ismétlés jelleggel, már most azért hosszú hétvégének a felébe vagyunk, ugye már túl vagy két bulin. Ma meg holnap még mi lesz?
2: Igen, ma megyek a Borbárba, ugye? Ma a Borbárba? Csak legurulok gyakorlatilag innen, és már hopp, egy kis fékés kis bukfent, és már ott vagyok, és utána holnap pedig Tiszafüred.
1: Tiszafüred, jó, akkor jön
2: neki. Igen. Nincs messze, nagyon jó végig az út, és gyönyörű a helyszín.
1: Belentaszol?
2: Abszolút, én akkor soha nem indulok el hajnalban, tehát mindenképpen kérek szállást, vagy sofőr, de hát általában inkább mostanában már a szállás, ami működik. Sofőrök, azok elfogytak mellőlem, nem bírják

0: Nál, DJ Miller.
1: Ezt a hangjával is megbeszéltük, igen, hogy ez megint az az év, amikor... Tehát a kettő dolog ilyen visszatérő itt a Nightshift berkeim belül. Erre most egy ilyen, nem is tudom, fogadást, bingó, tehát hogy melyik fog hamarabb megvalósulni, ugye? Kettő dolog van mindig, amikor a Lauer mondja, hogy gyertek át, bográcsozunk egyet, gyertek át, bográcsozunk, és mondjuk, hogy oké, Krisztián...
2: Én ezt még tőle nem hallottam, mondjuk.
1: A hangja ugyanezt mondta, azt ő neki ez... Mondom, akkor lehet, hogy csak nekem mondja, de hogy mindig...
2: Közös csoportban még nem írta be.
1: Mindig eddig eljutunk, hogy menjünk, bográcsozzunk, és akkor kérdezem, hogy jó, mikor és hova? És akkor itt véget ér a
2: történet. És gyereket lehet-e vinni? Mert azért ugye tele vagyunk gyerekekkel.
1: Igen.
2: Hát mondom, hogy hangjának három, akinek kettő, neked kettő, nekem egy.
1: Én pont nem akarnék oda gyereket vinni, de mindez egy másik történet. Tehát, hogy ezt legalább ugyanolyan régóta toljuk, mint... most csak itt az alapról eszembe, hogy majd elmegyünk egyszer csapatépítő jelleggel Purple Disco mesére, azt idén megint sikerült kihagynunk, ugye? Mert tegnap előtt volt.
2: Igen, sajnos. Annak annyi.
1: De azt egyszer már láttad, nem?
2: Én többször is.

0: Jamiroquai karaló volt Bécsbe, úgyhogy hát
1: akkor... Ja, igen, ezt már említettük adásban is, úgyhogy én Horvátországban 2 évvel ezelőtt hallottam, szenzációs volt. Tehát igazi diszkózás, manírok nélkül, csak a zene, elképesztően jó hang és fénytechnika közepette.
0: Ez ugye az a fesztivál, ami jutottam a nincs.
1: Ez az, mondanám, hogy ez itt az, de ez volt az ott.
0: Jó, van, hát akkor megint lesz miért zokognunk, viszont némi öröm az ürömben, hogy kevesebb, mint egy hetet kell már csak válni DJ Miller, hogy a péntek van, a jövő hét az
1: megcsütöttek pluszban.
0: Így, köszönjük szépen.
1: Én is.
0: Óvatosan a hétvégén, és akkor jövő csütörtökön várunk vissza.
1: Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok.
0: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A rekordbírság után lépett az iváncsai akugyár, újabb helyszíneken kutatnak itthon földgáz és kőolaj után. Kardos támadás egy svédországi iskolában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságok miatt kapott maximális, azaz 100 millió forintos bírságot az iváncsai akkumulátorgyár, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az üzemeltető nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutóbbi vizsgálat határérték túllépést rögzített a rákkeltő hatású nikkel esetében, ám nem gondoskodtak megfelelően a szennyeződés továbbterjedésének megakadályozásáról. Az intézkedés után a cég már megtette a szükséges lépéseket. Újabb három területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békéscsaba és Nagylengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiírt koncessziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatai szerint az év első felében 962 ezer köbméter gázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakultak, így földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház. A súlyos égésérült gyermekek kezeléséhez szükséges eszköz elromlott, az új pedig 36 millió forintba kerül, mondta a rádiónknak Tamásné Besen Nóra főigazgató helyettes.
2: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy 24 év után használhatatlanná vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, kérjük az emberek támogatását.
1: Karddal felfegyverkezett férfi sebesített meg többeket egy svédországi iskolában, Fagersta városában. Két diákot súlyos állapotban vittek kórházba. A tettest elkapták, egyelőre nem tudni miért tette, amit tett. A történtek után több közintézményt bezártak a svédországi településen. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hosszú idő után végre Robbie Williams is belekóstolt az elektronikus tánczene világába. Miss Monica készítettek nem is olyan régen közös kislemezt, és egyébként egy-két héttel ezelőtt egyszer csak Carl Cox mellett tűnt fel a DJ pultban Ibiza egyik legnagyobb szórakozó helyén. A Millenniummal érkezik Robbie hamarosan itt a Best FM.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. A Glastonbury Fesztivál szervezője Emily Ivis elárult a múlt héten, hogy már megvannak a 27-es fesztivál fő fellépői, a headlinerek, akiknek a nevét természetesen nem árulja el. Azt viszont elmondhatja mindenféle korlátozás nélkül, hogy kik azok, akik biztos, hogy nem fognak fellépni a Glastonbury Fesztiválon. Hát például Madonna. Pedig hát a pletykák nagyon-nagyon erről szóltak az elmúlt hetekben, hónapokban. Szóval aki 27-ben csak Madonna miatt akarta volna meglátogatni a Glastonbury-t, költse másra a pénzt. Jön a Vogue!

Best FM a legjobb zenék. Angliában a futballmérkőzések nézettsége verhetetlen. Szóval a többi sport között, ami nem a foci, viszont torony magasan a dart vezet nézettségben, úgyhogy nem meglepő, hogy az egyik népszerű sport kölcsön adta a legismertebb dalát a másik népszerű sportnak. Így lett a tárchoz köthető Chase the Sun az idei foci világbajnokságon az angol nemzeti 11 gól dala. Jön a Planet Funk!

Best FM a legjobb zenék áll a Bál a CNC Music Factory körül. A csapat egyik alapítója, Robert Cleville, 30 millió dolláros kártérítést követel Freedom Williams-től, a rappertől, aki a Gonna Make You Sweat, a Here We Go és a Things That Make You Go című kislemezeken is szerepel, mint vendégelőadó, mert hogy ő hivatalosan sosem volt a CNC Music Factory tagja, ennek ellenére most már évek óta CNC Music Factory néven turnézik szerte a világban. Na hát ebből lett elegem Robert Cleville-nek, és ezért nyújtott be most egy keresetet az amerikai bíróságra. 30 millió dolláros kártérítést követel. Jana, do you wanna get funky, itt a Best FM.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Ünnepi rendezvények több mint 200 riasztást kaptak a mentők, kilőtték a kerekeit, oszlopnak rohant az álmokfutó, telefonon toboroznak véradókat. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 224 esetben nyújtottak segítséget a mentők a tegnapi fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget vittek kórházba, derült ki az Országos Mentőszolgálat ma közzétett összesítéséből. Az erős, időnként viharos széllökések most nem okoztak problémát, ezek miatt nem riasztották őket. Idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-i események egészségügyi biztosítását. Például a tegnap esti tűzijáték idején a Dunapest és Budai oldalán összesen 56 ponton voltak elérhetők a mentők. Álmokfutót üldöztek és fogtak el a rendőrök a Balatonfelvidéken. A 71-es úton imbolygott egy kocsi, megállították, hogy ellenőrizzék. A sofőr váratlanul a gázra lépett és elszáguldott Tihany felé. Belerohant három járőrkocsiba, felhajtott a bicikli útra, végül már kilőtt kerekekkel egy villanyoszlopnak ütközött. A hajsza során négy rendőr könnyebben megsérült. A sofőrt kórházba vitték. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
3: Az OVS speciális listákat küld a call centerbe, nyomon is tudjuk követni, hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
2: A világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, jelentette ki a katolikus egyházfő. 14. Leó a Vatikánban úgy fogalmazott, a technológiai fejlődésnek védenie kellene a felhasználókat a kizsákmányolástól, és erősítenie a demokratikus intézményeket. Hangsúlyozta, választanunk kell, hogy egy új bábeli torony megépítését támogatjuk, netán közre is működünk benne, vagy olyan civilizációt építünk, amely mind mindenki fejlődését szolgálja. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Hogy J-Lo mázlista volt, és kezdetől fogva a legnagyobb példaképével tudott együtt dolgozni, vagy a közös munka során alakult ki a rajongás, ezt már nem lehet tudni, de Jennifer Lopez mind a mai napig az egyik legnagyobb ikonjaként emlegeti Janet Jackson-t, akinek a háttértáncosa volt. Mindketten érkeznek a következő órában.
4: Ez a Night Shift a Best

Kösznepem a legjobb zenék, hogy egy hónapokon át tervezett, uramű pontossággal megszerkesztett Giga Mega Show-ba is tud néha hiba csúszni. Erre David Guetta legutóbbi brutális stadion bulia volt a példa. A harmadik napon a Black Eyed Peas volt a sztár fellépő meglepetés zenekar, és David Guetta meg volt olyan jó fej, hogy nem csak a közös dalaikat játszotta le, de például ezt is csak pár százalékkal lassabban, mert hogy elfelejtette visszaállítani a sebességét a lemezjátszóján. Jön a Black Eyed Peas és a

Best FM a legjobb zenék. Tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembley-ben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknell, a Simply Red énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something got me started, jön a Simply Red.

Best FM a legjobb zenék. A most érkező dal már több mint 30 éves, és persze ezzel együtt a nagy lemez is, ami megtalálható, a Deliverance. Ennek ellenére a mai napig az élő fellépéseken Dorothy Fearon pontosan ugyanígy, ugyanilyen dinamikával tudja elénekelni az összes dalt. Jön ő, vagyis Baby D, és az I Need Your Lovin' itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új feladatuk lesz a Dunán elsüllyesztett bárkáknak. Nyugtaadatszolgáltatás más világ jön szeptembertől. Holnaptól enyhül a hőség. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jól halad a fenékküszöb építése Paksnál, ezért a Dunán elsüllyesztett bárkákat másként vetik be a folytatásban, mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, szinte megállás nélkül dolgoznak, így a műszaki építmény már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák. Ugyanakkor ezeknek is lesz dolguk még, a kövek mély vízbe juttatását segítik majd. Magyar Péter miniszterelnök szerdán arról beszélt, hogy vasárnap éjfél elkezdik visszakapcsolni a most nem működő blokkokat, és a jövő csütörtöktől, péntektől ismét teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi-júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszél.
2: Június-július változékony volt, a vendégek sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, a Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. A folytatásban nemet mondana a nem baráti országokból, például Kínából érkező autóbuszokra Norvégia. Attól tartanak, hogy a járművekbe szerelt fedélzeti eszközök nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. Emellett egy esetleges exportkorlátozás vagy alkatrészhiány megbénítaná a buszokat, ami kritikus helyzetet idézne elő a közlekedésben. Mindenről megkérdezik a norvég adófizetőket is, társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány javaslatát. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nem sokon múlott, hogy Michael Jackson ne legyen a szeptember 11-i terrortámadások áldozata. Lett volna egy megbeszélése aznap reggel a World Trade Centerben, de előző este túl sokáig beszélgetett édesanyjával telefonon, úgyhogy elaludt. Ma, augusztus 21-én van a terrortámadások áldozatainak világnapja. Jön Michael Jackson.
3: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék. Maradunk még holnap is 30 fok fölött, 33 fokos nappali maximumot ígérnek a meteorológusok. Eső már nem lesz, viszont marad a szél, és a frontérzékenyek készüljenek, hideg front várható szombaton.

Best FM a legjobb zenék. Érkezik Cisco, aki igen aktívan turnézik jelenleg az Egyesült Államokban. Na nem szólóban, hanem korábbi zenekarával, az újra összeállt Drew Hill-lel. Ami persze nem zárja ki azt, hogy a legnagyobb szóló sikerei is felcsendüljenek a bulikon, mint például ez. Jön

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Normális esetben ilyenkor mondanám, hogy akkor tessék nekiindulni a péntek éjszakának és a hétvégének, de hát ez most már zsinórban a harmadik éjszaka, amit hivatalosan is bulizással lehet tölteni. Köszönhetően a hosszú hétvégének. Kylie Minogue, In Your Eyes, ezzel indítjuk a mai utolsó órát, amelyben majd Shakira, Britney Spears és a TLC is érkezik nem sokára.
1: Ez a Night Shift a Best

Beszélhetem a legjobb zenék, a svéd producer Max Martin, aki a most egymás után érkező két előadót összeköti, mert hogy mindkettejükkel dolgozott. Britney Spears jön a Toxica, nem sokára, de előbb itt van a Rednecks, és I Wish You Were Here.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Elég sok párhuzam vélhető fel a két Michael videóklipje között. A 87-es Liberian Girl Michael Jacksontól és a 92-es Too Funky George Michaeltől. Mindkettőnek a videóklipjében csak végén jelennek meg ők maguk, addig pedig világsztárokat mutogatnak. Michael Jacksonnál híres színészeket, zenészeket, énekeseket, sportolókat, George Michaelnál meg leginkább topmodelleket. Jön a Too Funky-t a Best-en!

Best FM a legjobb zenék. A péntek végére értünk, ami hát ezen a héten úgy alakult, hogy a hétvége második napja a négyből. Úgyhogy ennyi volt már a Night Shift, holnap szombat, és a menetrendnek megfelelően 6 és 8 óra között hip-hopot és R&B-t fogunk majd pörgetni Slim Fittel, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House lesz a menü DJ Németivel az oldalamon, úgy szintén 18 és 20 óra között. Jön a Coldplay és a The Scientist, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Come on. Yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.